Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

let's make a bookend just to be made.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Indult a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Harcsás Gergely nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Tovább éleződik az amerikai-iráni konfliktus. Washington újabb válaszcsapást indított a Perzsaország ellen, miután találat ért egy ciprusi konténerszállítót a Hormuzi szorosban. Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint a kereskedelmi hajót az iráni forradalmi gárda támadta. Teherán a hét elején több dróntámadást hajtott végre a Hormuzi szorosban, amire az Egyesült Államok légi csapásokkal válaszolt. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyag ellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4 meghaltak, 17 megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzet egységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A magyar államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. Fokozatosan indul újra a hírszolgáltatás a közmédia felületein, közölte a Duna Média szolgáltató és az MTVA sajtóosztálya. Az M1 képernyőjén, több rádiócsatornán és a digitális platformokon ismét elérhető a szolgáltatás. Az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni. A Lehullott gyümölcs című film nyerte a 60. Karlovy-Vary Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. A Myanmari cseh francia koprodukcióban készült alkotás a nők közötti szerelem társadalmi kérdéseit vizsgálja. A fesztivál részben magyar sikert is hozott. A filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége díját a Forrás című szlovák cseh magyar koprodukciós drámának ítélték oda. A Sereg szemlén idén 137 filmet vetítettek, több mint 20 alkotásnak a cseh városban volt a világpremierje. Több mint 1 700 000 embert telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar ma éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tajvánra csapott le, heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. Itthon többnyire napos gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat záporzivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. Napközben 26-31, késeste 17-26 fok lesz.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szabcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Vinand Gábor, Berki Tamás mellett lényegében az egyedüli, rendszeresen fellépő férfi jazz énekes volt. Fiatalon még az operához vonzódott, emellett szaxofonon és fuvolán játszott, de mindenki jazz énekesként tartja számon. Egészen kivételes, improvizációs képességgel rendelkezett. Úgy volt képes egyes harmóniákat dallamívekben felbontani, kromatikusan színezni, amire csak a legkiválóbb hangszeresek képesek. Vokális téren mindez nemzetközi vonatkozásban is ritkaság. Lehet, hogy e különleges képesség Vinand szaxofon tudásával állt kapcsolatban, de énekben mindezt összehasonlíthatatlanul nehezebb megvalósítani, mint hangszeren. Külföldön is csak kevesen tudják. Gyakran szerepelt hangszeres és énekes minőségben, felesége a kubai énekesnő Elza Valle együttesében is. Saját kvartettjében Rozsnyói Péter zongorázott, Barca Horváth József bőgőzött, és Dés András játszott ütőhangszereken. Utolsó éveiben duó és kvartett formációban is sokat koncertezett Szakcsi Lakatos Bélával. Saját neve alatt 6 CD-je jelent meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Norvégia, Svédország, Finnország és Dánia különösen erős jazz hagyományokkal bír. Főként az ESM Records által filmjelzett északi hangzás révén. A norvég Jan Garbarek szaxofonja a természet csend és tér meditációjává vált. A svéd Esbjörn Svensson trió a jazz, pop és elektronika keverékével lett világhírű. A dán jazz élet középpontja Kopenhága. Itt éltek olyan amerikai legendák is, mint Dexter Gordon vagy Ben Webster. Az északi jazz fő jellemzői melankólia, lassú építkezés, nyitott harmóniák és a folklór finom jelenléte. Itt a jazz nem kitárulkozó, hanem jóval inkább introspektív, hömpölygő, akár egy zenei táj.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten, július 16-án. A junior primadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Gyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tiszakormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdése Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A miniszter hozzátette, az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőségeket teremthet, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormozi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el. A támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Ketten meghaltak, többen megsérültek Torontóban egy utcafesztiválon történt lövöldözésben. A Salsa Fesztiválon két ember között fegyveres összetűzés alakult ki. A rendőrség szerint legalább 6 embert lőttek meg. Egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. A kanadai miniszterelnök és Ontario tartomány kormányfője is elítélte a történteket. Bírósági idézést kapott a New York Times több újságírója egy az amerikai elnök új hivatali repülőgépének biztonságáról szóló tudósítás miatt. A lap közlése szerint az újságíróknak jövő héten szövetségi vádeskült szék előtt kell megjelenniük. A New York Times megfélemlítésnek nevezte az intézkedést, míg a Fehér Ház korábban cáfolta a lap állítását, amely szerint az új elnöki repülőgép biztonsági hiányosságok miatt nem felelt meg a szolgálatra. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekes néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt. Végül az időjárásról. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat záporzivatar. Emiatt északkeleten elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben általában 26-31 fok valószínű, de északkeleten ennél hűvösebb lesz. Késő este 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Fekete Kovács Kornél nekem, régi nagy mentorom, azt is mondhatom, hogy tanárom. Elég korán, még jazz tanszakos koromba kerültem a Modernát Orkesztrába, ami nekem azóta is nagyon, nagyon erős zenei közösség, és a zenei fejlődésem nagyban köszönhető annak, amit ott a zenekarban megtanultam és megtanulok a mai napig.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz Kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Kazai Ági vagyok, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Hallgassák meg az én kedvenc zenéimet.

Jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban.

jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

so let's make a bookend just to be mad and

kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a Jazz Kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Beslin Bettina. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A miniszter hozzátette, az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőségeket teremthet, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, ügyfélkapon, személyesen, bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombovár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Mára a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Bizonyos bőrbetegségek jelentős hatással vannak a serdülők lelki egészségére és társas kapcsolataira. Ez derült ki abból a vizsgálatból, melyben kutatók azt elemezték, hogy a közösségi média hogyan hat a fiatalokra. A Szegedi Tudományegyetem kutatói arra jutottak, hogy a serdülők minél hosszabb időt töltenek a képernyő előtt, annál gyakoribb a bőrbetegség és a szorongás náluk, miután bőrápolási tanácsokat megosztó influencereket követnek. Sok fiatal azonban sporttal és egészséges életmóddal kapcsolatos inspirációként használja a közösségi médiát. Csaknem 2 millió embert telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. A vihar éjszaka ért partot az ország keleti részén, miután Japán déli szigetein és Tajvan közelében is heves esőzéseket és erős szelet okozott. A hatóságok 400 repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be, és felfüggesztették a szabadtéri programokat. A tájfun korábban a Fülöp-szigeteken legalább 17 ember halálát okozta. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot, már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban 37 fokot mértek tegnap. Az Eiffel-torony és a Louvre is rövidített nyitvatartást vezetett be a következő napokra. A francia fővárosban elmaradnak a nemzeti ünnep előestéjére, július 13-ára tervezett utcabálok, és több vidéki városban is lefújták a tűzijátékot. Közben megszaporodtak az erdőtüzek, idén már több mint 25 ezer hektárnyi terület égett le Franciaországban. Végül az időjárásról. Itthon többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, záporok miatt északkeleten elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben általában 26-31 fok valószínű, de északkeleten ennél hűvösebb lesz. Késő este 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, délmúlt 4 perccel.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
0: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható.
0: Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kiss Jarrett megkerülhetetlen alakja zeneszerzőként és előadóként a 20. század jazz történetének. Rengeteg korszaka volt, a free muzsikától a standardekig, kitűnően játszik különböző hangszereken, elképesztő nyitott zeneisége van, amellett, hogy nekem van egy ilyen kötöttségem is, vagy kötődésem hozzá, természetesen ő is Charles Lloyd zenekarában játszott, én is játszom Charles Lloyd zenekarában, tehát nekünk van még egy ilyen közös pontunk is. Gyermekkorom óta hallgatom a Jarrett játékot, és egyszerűen lenyűgöz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A 20-as, 30-as években a jazz zene és a pop zene az még egy jó volt, tehát hogy tényleg abszolút az emberek arra szórakozásként használták ezeket a zenéket, elmentek, jól éreztek magukat, nem tudták lejátszani még. És a nagy elválasztódás ugye az a bebop korszakkal indult, amikor ott jelent meg az a jelenség, hogy a zene az egy elvont, egy absztrakt művészeti ág lett lényegében. És nyilván ott szétvált, elindultunk abba az irányba, amikor az emberek hallgatni jártak, és maradt a másik is ág is, amikor szórakozni, és akkor nyilván ez most én nem vagyok nagyon jó jazz történész, de hát ezeket végig lehet követni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior primadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri Junior Trio tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes, interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Deme Témea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Volodymyr Zelenszkij kezdeményezte az ukrán kormányfő leváltását. Julija Szviridenko valószínűleg Ukrajna washingtoni nagykövete lesz. Zelenszkij közölte, hogy a változtatásokra az ország új politikai stratégiájának végrehajtása érdekében van szükség. Hangsúlyozta, hogy új alapokra kell helyezni a kapcsolatokat Lengyelországgal és Magyarországgal is. Az ukrán elnök beszélt arról, hogy a tervek szerint fokozzák a frontmenti régiók támogatását, növelik a hadsereg fegyverellátását, és felgyorsítják az állami vállalatok átalakítását, illetve a téli felkészülést. Saját költségén pihen fiaival Törökországban a miniszterelnök. Így reagált Magyar Péter Facebook oldalán egy nyaralását firtató kérdésre. Bejegyzésben a kormányfő azt is írta, hogy soha nem ült helikopteren, és nem aludt elnöki lakosztályban sem. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést a labor eredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Már több mint 2.800.000 ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. A vihar éjszaka érte el az ország keleti partjait, miután Japán déli szigetein és Tájván közelében is heves esőzéseket és erős szelet okozott. A hatóságok 400 repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be és felfüggesztették a szabadtéri programokat. A tájfun korábban a Fülöp-szigeteken legalább 17 ember halálát okozta. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre. Egy nő eltűnt. Idehaza idén is megrendezik a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált. A jövő hétvégén 3 napon át ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A programok a színvateraszon és a Városház téren zajlanak. A fesztivál péntek esti koncertjén több mint 20 zenész a swing aranykorát idézi meg. Szombat este lép fel a Miskolc Dixieland Band. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar közösségi oldalán. Az énekes néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, csak északkeleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Ott jelenleg több járásban zivatarok miatt riasztást adtak ki. A szél sok felé megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések lehetnek. Éjszaka 13-18 fok lesz.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Ulá Kálmán jazzzongorista és zeneszerző állandó társa Balázs Elemér, a magyar jazz élet egyik legkiválóbb dobosa, aki már a 80-as, 90-es évek fordulóján feltűnt olyan formációkban, mint a Trio Midnight vagy a Vukán György vezette

0: kreatív art trio. Akkor érezni lehetett már, hogy a hangszerén ő a jövő egyik legnagyobb hazai ígérete. 20 évesen a legnagyobbakkal dobolhatott, partnereinek listája azonban folyamatosan bővül. Olyan világhírességekkel, például a Kokáért, mint Pat Metheny vagy éppen Al Jarreau. Balázs Elemérnek 25 éve üzemel saját formációja, a Balázs Elemér Group, mellyel végleg megerősítette helyét a hazai és európai jazz élvonalában.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportrén nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kisgyere több szempontból is fontos nekem. Egyrészt nagyon büszkék lehetünk rá mi magyarok, hiszen az édesanyja részéről magyar származású Kuzma Irmának hívták az ő anyukáját, és hát olyan tudással rendelkezik a szívlélek, a technika, a jazzzene teljes körű ismerete, hogy én azt tudom mondani, hogy a jó Isten ajándéka számunkra, Gyere.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A zenekaromban játszik Szentgallai György, híre van egyébként, annyira beletemetkezett az ő basszusgitárjába, de hát borzasztó jó vele játsz, muzsikálni, megmondom őszintén, mindent tud, mindent is, és amellett egy nagyon finom ember.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prímadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Tyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! A hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az amerikai elnök élesen bírálta Iránt. Egy interjúban arról beszélt, hogy Washington tegnap ismét megegyezett Teheránnal, majd nem sokkal később Irán drónnal támadott meg egy hajót a Hormuzi szorosban. Donald Trump közölte azt is, hogy a szoros nyitva áll a forgalom előtt. Az Egyesült Államok szombat este mintegy 140 iráni célpontot, köztük rakéta és drón létesítményeket támadott válaszul a kereskedelmi hajótér csapásra. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete ugyancsak egy interjúban közben kijelentette, az Irán elleni válaszcsapás ellenére folytatódnak az egyeztetések a perzsa állammal. Újabb ukrán dróntámadás érte az oroszországi Szamara térségét, ahol kigyulladt egy olajfinomító. A helyi hatóságok szerint egy ember meghalt, hárman megsérültek, köztük egy gyermek. Több lakóépület és egy ipari létesítmény is megrongálódott. Az orosz hadsereg azt közölte, hogy éjszaka csaknem 350 ukrán drónt semmisített meg. Párbeszédet csürgetett 14. Leó pápa a Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ más térségeiben dúló konfliktusok megoldása érdekében. A katolikus egyházfő Castel Gandolfóban az úrangyala imádságon hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a háborús szelek elfojtsák a remény lángját. A nyári rezidencia főterén összegyűlt híveknek mondott beszédében arról is beszélt, hogy a diplomácia az igazságos és tartós béke egyetlen módja. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Harmadik társuk végignézte a történteket, a kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Múlt hónapban egy 11 éves fiút ért hasonló áramütés Várpalotán. Ő túlélte, de jelenleg is kórházban kezelik. Magyar koprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a romanők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A szlovák cseh magyar koprodukcióban készült filmet részben Magyarországon forgatták. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Felújítják a fővárosban a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcai kereszteződést holnaptól, a 11. kerületben több villamos közlekedése módosul. Visszatér a kánikula, holnap gomoly felhős napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Az északias szél megélénkül több felé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28-33 fok között alakul a hőmérséklet, keleten 25 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A soul jazz az 50-es évek végén és a 60-as évek elején jelent meg Amerikában. Az irányzata hard bop továbbfejlesztése, mely a gospel, blues és soul hatásait építette magába. Hammond orgona ütős groove-ok és egyszerű, de érzéki dallamok jellemzik. Nagy nevei közé tartozik Jimmy Smith, Cannonball Adderley és Lou Donaldson. A műfaj könnyen táncolható, spirituális és közönségbarát is egyben. A soul jazz hidat képez a jazz és a populáris zene között. Néha összefolyik a funk jazzzel, de annál melegebb. A szó elvonatkoztatott értelmében inkább templomibb hangulatú. A jazz érzelmi mélységének egyik legközvetlenebb ága.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plus mai adásának vendége Kosztolánszky Dominik, szaxofonművész, producer, én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Szeretnék egy picit visszakanyarodni a te zenei pályád első lépcsőfokaira, és fel tudod idézni az első olyan emléket, ami nem is feltétlenül a jazzhez, de egyáltalán zenéhez kapcsolódik.
3: Hát, ami általánosan a zenéhez kapcsolódik, az amikor megtaláltam a YouTube-ot nagyon fiatalon, és megtaláltam, hogy tudok rajta zenéket hallgatni, amiket mondjuk a tévében láttam, és tetszettek, de aztán már a zenélés az mondjuk az iskola, általános iskolának mondjuk azt hiszem a harmadik osztályába kezdődött, amikor elkezdtem gitár tanulni, délutánonként nagyobb csoportban a barátaimmal jártunk gitárórákra.
2: Azért volt akkoriban a gitár, mert valami olyan ilyen rockosabb vagy pánkosabb zenei hatásért, vagy más irányból jött ez az ihlet?
3: Nem, szerintem annyi, hogy elkezdték a barátaim, és akkor én is akartam.
2: De formálódott valamilyen iskolai zenekar egyébként?
3: Volt egy próbálkozás, vagy egy-két próbálkozás, de hát nem volt elég hangszer ahhoz, hogy
2: csak gitár.
3: Igen, így nagyjából csak gitár. Konkrétan, nagyjából csak ez volt.
2: És akkor milyen együttesek, vagy milyen zenei behatások értek?
3: Amikor fiatalok, így általános iskolás koromban nagyon szerettem mondjuk így azokat a zenéket, amiket apukám hallgatott a reggel a kocsiban, amikor vitt, például Queen Beat nagyon sokat hallgattunk, azt nagyon szerettem, Belgát, azt is hallgattunk, tehát így vicces módon ezek voltak az elsők, amik talán így megfogtak, de aztán amikor rátaláltam arra, hogy tudok én hallgatni, akkor így meg inkább amiket így a tévés ilyen műsorokból láttam, így nem tudom, Neo-t nagyon szerettem például, meg ilyeneket, akik akkoriban...
2: Már az R&B.
3: Igen. Szóval egyébként valószínűleg inkább ilyen poppos R&B is, illetve nagyon hatalmas nagy Michael Jackson fan voltam. Tehát azt talán az volt az a zene, amit a legtöbbet hallgattam így kiskoromban.
2: De akkor mennyi idős voltál, amikor meghalt Michael Jackson? Én pontosan emlékszem arra napra, meg ahogy ezt a tévében láttam, bejelentették, meg talán a szüleimnél a, nem is tudom, a CNN, vagy valamit kapcsoltunk be, ami fogható volt, külföldi adó, csak hát ugye akkor te még nagyon fiatal voltál.
3: Igen, de én is emlékszem, amikor meghalt, szerintem 10 pár éves voltam, és Horvátországban nyaraltunk éppen. És talán még akkor még többet kezdtem el hallgatni, mikor meghalt.
2: És ekkoriban akkor egy ilyen picit hip-hopos, R&B-s, ilyen szólos, vagy akár bluesos irány keveredett, ami elindított abba az irányba, hogy elkezd zenélni, és talán ebbe úszhatott be a szaxofon?
3: Hát igazából szerintem most így visszagondolva már akkor éreztem azt, hogy amit nekem ott, akkor így a zene nyújtott, meg amilyen boldogát tett, csak a zene hallgatása az így kicsit több volt, meg hogy így úgy éreztem, hogy kicsit talán nagyobb hatása van rá, mint más osztálytársaim, vagy más emberekre, és így.
2: De ezt hogy lehet tetten érni? Nyilván nem beszéltétek meg, hogy kire milyen hatással van a zene, de mit tapasztaltál?
3: Mondjuk olyan, nem tudom, hogy elmentünk osztálykirándulásra, és akkor mondjuk a nem lehetett telefon, semmit nem lehetett vinni, tehát hogy akkor olyankor, mint olyan egy hétig zene nélkül voltam, és ilyen harmadik nap után már emlékeztem, hogy mindig, hogy azt vártam a legjobban, hogy hazaérek, és akkor már tudta, és tudtam, hogy mi voltak éppen a kedvenc számom, akkor, és akkor már vártam nagyon azt a 2-3 számot hallgathassam, mikor hazaértem. Úgyhogy talán emiatt az, hogy utána hogyan vált még inkább fontos. Szerintem talán az is, hogy így sportokban nem voltam jó, és viszont ebben nagyon sok sikerélmény ért. Úgyhogy talán ezért még jobban ráfeküdtem így a zenélésre már akkor.
2: Na és akkor hogyan jött a szaxofon?
3: Szaxofon az, hogy pontosan mi miatt kezdtem el, én őszintén arra nem emlékszem, így tippelgetni szoktam, mikor ezt kérdezik. Arra emlékszem, hogy először furujára, délutáni furujázásra jártam, ugye a Waldorf iskolába jártam, ott köte ez a furuja, de volt délután is. Ott egyébként szinte csak lányok voltak, lehet emiatt is akartam arra járni, de hogy ezt tényleg nem emlékszem, de abból viszont már így jött, már mondta a tanárom is, hogy érdemes lenne akkor a következő lépcsőfok ami ott egy még rendesebb fúvó, nem, bocsánat, nem rendesebb, de hogy egy másik fúvós hangszer, és akkor a szaxofon az így jött, hogy akkor elkezdtem utána szaxofonozni is, és akkor az valahogy szép lassan. Volt egy időszak, hogy a gitár, szaxofon az így egyszerre folyt, mind a kettőt tanultam, mind a kettőt ugyanannyira szerettem, mert egy ponton el kell dönteni, hogy melyiket választom.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Az segít a mondjuk jelenleg a zeneszerzésben, vagy a produceri munkákban, hogy mondjuk volt közöd a gitározás?
2: Abszolút, na, rengeteget. Főleg a produceri munkában, abban nagyon sokat használok gitárt, meg egyszerűen csak egy jó egy olyan hangszert, olyan hangszeren valamennyire tudni játszani, amit csak így otthon vagyok, felkapom, kicsit gitározgatok, aztán lálkom. A szaxofon az olyan, és ez mindig kicsit mondjam, idegesített, hogy a szaxofon az arra nem tud csak leülni 5 percig játszani, mert előveszed, benedvesíted a nádat, összetett, már 5 perc az, hogy összerakod, aztán még 5 perc, hogy kitakarítod meg mindent. Tehát ez én mindig irigyeltem a dobosokat, zongoristákat, gitárosokat, hogyha mondjuk van ott hangszők, akkor csak leülnek és játszhatnak 5 perc. Ezért örülök, hogy a gitár az nekem ilyen tud lenni.
1: És a szaxofonban ki volt az első, aki a legnagyobb hatással volt rád?
2: A legelső szerintem Dress Mihály volt, még az első tanár, vagy nem, bocsánat, a második tanárom, aki még a Waldorfba tanított, Kovács Gergő, kértem őt, hogy mutasson, mert akkor még mint a hetedikes voltam, nem tudtam, hogy kik vannak, kiket lehet hallgatni, és akkor pendrive-ra átrakott nekem egy ilyen válogatást, így régiektől egészen a máig élő, vagy ma is élő szaxofonosokig, és Dress Mihály is volt közöttük. És akkor arra között egyébként rengeteg Sidney Bechet még volt, aki nagyon tetszett akkor, de emlékszem, hogy Dress Mihályt nagyon megfogott abba a válogatásba, és utána hát mivel ő is még aktív, és itthon is, és magyar is, úgyhogy ezáltal elkezdtem járni a koncertjeire is, és akkor, és ja, igen.
1: Ebben találtál partnereket, akiket szintén vonzott ez a típusú zene, vagy akkor ez egy új utat nyitott meg?
2: Ez egy új utat nyitott meg. Suliban nem annyira találtam partnereket, de azáltal, hogy ez engem elkezdett komolyabban érdekelni, elmentem Levantin Jazz táborba, és akkor ott nagyon sok mindenkit megismertem. Aztán pedig a Kovács Gergő után 8. Ávéd János kezdett el tanítani, és az pedig az etüdben, az már sajnos nem létezik, de akkor ő ott tanított, és akkor ott meg szintén nagyon sok mindenkit megismertem. Olyanokat is, akikkel még ma is játszom.
1: De ha ilyen nagy hatással volt rád ez az amerikai zene, vagy ez az ilyen hip-hopos, vagy ez az irányzat, hogy mondhatom, hogy ez az afroamerikai zene, akkor nyilván egy idő után, vagy akár egyből elkezdtél keresgélni a nagy klasszikus szaxofonosok után is.
2: Persze,
1: el lehet is olvasni, hogy John Coltrane is nagy hatással volt, tehát csak mindig nagyon alapvető, hogy az ember azt mondja kapásból, hogy John Coltrane.
2: Igen.
1: Ezért nem akartam feltétlenül így rákérdezni, csak kíváncsi vagyok rá, hogy a tengeren túlról honnan merítettél.
2: Igen, abszolút, tehát hogy igazából abban a válogatásban, amit a Kovács Gergő küldött nekem, abba benne voltak, főleg ilyen nagy amerikaiak voltak, és akkor őket is nagyon sokat hallgattam, és igen, már szerintem az elején John Coltrane volt az, aki nagyon megfogott, és hát utána, amikor ember elkezdi fanatikusabban fogyasztani a jazzt, akkor meg ugye hát végtelen az, hogy mennyi zenész van, mennyi mindenkit lehet megtalálni, és akkor megfigyelni, vagy megtanulmányozni a munkáját, meg beleszeretni a munkásságába.

0: Ez itt továbbra is a Szakcsi Plusz és Kosztolánszky Dominikkal beszélgetünk. Az előbb említette Dávid Jánost, ő mennyire volt nyitott arra, hogy neked akár új utakat kereshetek, vagy hogy kicsit így szabadon engedjen így a jazzen belül, mert szerintem rá amúgy jellemző ez a szabad gondolkozás.
1: Igen, ez igaz. Szerintem akkor én még azért az elején voltam, tehát hogy azért ilyenkor le kell fektetni az alapokat, és akkor olyan dolgokat néztünk, amit ő hozott, de amúgy én is hozhattam, de én igazából annyira érdekelt már akkor a jazz, meg annyira szerettem, hogy így én is így viszonylag azt mondanám, hogy ilyen mainstream dolgokat hoztam, olyan standardeket akartam játszani. Aztán, amikor már elkezdett kicsit más is érdekelni ez, amit hip-hoposabb, grúvosabb volna, akkor így beszéltünk róla, meg mutogattam dolgokat, meg ő is mutatott nekem dolgokat. Úgyhogy valójában bármit nézhettünk, tehát hogyha én hoztam valamit, vagy bármi kérdésem volt, akkor abba biztos, hogy belementünk abba a beszélgetésbe, meg kifejtettük a dolgokat.
0: És kik voltak az ilyen hip-hop és jazz fúziós nagy kedvenceid?
1: Hát először Robert Glasper, szerintem legtöbb embernek ez így van. Szerintem igazából még akkor, jól emlékszem azt is, hogy Jani mutatta nekem egyébként, és amikor mondtam, hogy már így érdekel a hip-hop, nem tudom, és utána igazából, hát mivel az egy azért elég nagy széna, ez a Glasper-es széna, ott még több mindenki, aki ott van, akár így producerek is, Flying Lotus, meg ilyen emberek elkezdtek érdekelni, de aztán meg a angol, tehát a UK jazzben belül is ugye azért ez eléggé erős lett ez a hip-hop, vagyis nem is inkább hip-hop, de hogy azt mondanám, hogy ez a grúvosabb zenet, ott például Szobetó Kincs, aki nagy kedvencem még mindig igazából, tehát rá még mindig nagyon sokat visszatérek. Meg hát ott aztán meg már még több dolog keveredik, ennek számomra ezért volt izgalmas a UK jazz, mert hogy ott már ugye az afrobeat valamennyire, meg az a, tehát az a nagy ömlesztő téhe, amit ott a UK belül van így a instrumentális zenében, hogy a dub, a reggae, a elektronikus zenéknek, a jungle, mindenféle, és ez valahogy, mindegyik valahogy találkozik, az hihetetlenül izgalmas számomra.
0: Hogyan értél el akkor egy picit felgyorsítjuk, az Egyesült Királyságig. Szóval most ott tartottunk egyre még Ávéd János, és az, hogy még az alapokat meg kellett szilárdítani. Haladjunk tovább. Nem a legnagyobb tisztelettel Ávéd János felé, de elhagyva őt a történetben. Szóval ezek után például már megfogalmazódott benned egy saját formáció megalapítása, vagy ekkoriban már járt ilyen az eszed?
1: Hát, tehát hogy a gimnázium alatt volt egy saját formáció, azt szerintem eléggé organikusan alakult ki. Az első verziói az gyakorlatilag az etüdös zenekari gyakorlatnak a zenekara volt, és akkor jöttek lehetőségek, hogy mehessünk játszani, többek között az Opusba, azt hiszem a Budapest Jazz Clubba is már akkor, és akkor így kialakult ez a dolog, aztán az a zenekar kicsit megváltozott, az utolsó pár évében a giminek, és akkor azt úgy csináltam, meg még talán egyetem is alatt, mikor visszaálltam nyáron, akkor pár koncertet szerveztem annak a zenekarnak.

0: Ezután mi volt a legnagyobb, vagy a soron következő, hát ha lehet így mondani, mérföldkő a te zenei pályádban?
1: Hát igazából ez a Londonba kiutás volt, az...
0: Na ennek mi a története?
1: Hát ez is oda vezet vissza, hogy amiről előbb beszéltem, hogy mennyire megfogotta az angol.
0: Ja, előbb fogott meg már itthon a...
1: Igen,
0: az a, ja,
1: igen, tehát emiatt, én emiatt kezdtem el érdeklődni az iránt, hogy én Angliába tanuljak, és aztán kimentem a barátaimmal, még gimnázium alatt, azt hiszem tavasszal, tehát hogy valamelyik szünetbe kimentünk csak úgy megnézni Londont, én még soha nem voltam azelőtt, és akkor meg így hihetlen az egész, amit mind amit így hallgattam, meg ami képen volt, így összeállt egy valódi személyes élménnyel, és így annak a találkozása az így, ott, tehát hogy emlékszem, hogy ott vagyok Londonban, és így megszületett bennem, hogy én bármi van, én ide akarok menni, és ott szeretnék tanulni. És ott akkor aktívan el is kezdtem nézni, hogy milyen helyek vannak, milyen iskolák, milyen tanárok, és ebbe is például Jani sokat segített, és akkor megtaláltam azt az iskolát. Jelentkeztem többe is, de megtaláltam ezt, és ide is akartam menni a legjobban, ez a Trinity Leben nevű akadémia, vagy ott ugye konzervatóriumnak, ott, ott az egyetem a konzi, és szerencsére felvettek, úgyhogy egyből érettség után el is tudtam kezdeni ott a tanulmányaimat.
0: És ez mennyi újdonságot adott neked, vagy milyen új ajtókat nyitott ki ahhoz képest, amilyen elképzelésed volt mondjuk addig a jazzről, vagy egyáltalán a zenélésről?
1: Talán, nehéz összefoglalni, de talán azt tudom mondani, hogy arra a legjobb az egyetem, hogy a zenei egyetem, de szerintem lehet, hogy más, vagy valószínűleg vannak más árak is, amivel ez így van, de hogy oda kerülsz, tehát egészen addig én gimnáziumba jártam, meg nem tudom, meg mindenfélét kellett csinálni, és akkor mellette én magam döntésem szerint megpróbáltam annyi időt foglalkozni a zenével, amivel tudtam, de aztán oda kerülsz egy helyre, ahol mindenki ezt csinálja, mindenki valószínűleg akkora fanatikus, mint te vagy, és reggeltől estig erről szól az életed, és ez számomra hihetetlen jó élmény volt, tehát én ezt nagyon szerettem, és be is szűkített egy rövid időre, tehát én amikor oda kerültem az egyetemre, akkor csak jazz, meg csak a zenélés, és úgy csak jazz, hogy már ott a producerkedés, meg minden ilyen hip-hop, de ezt nem is csináltam egyáltalán, nem foglalkoztam, mert azt hittem, hogy ez már nem is fog érdekelni. Szerencsére ez nem így lett, mert újra egy-két év után újra elkezdett hiányozni, és akkor ugyanannyit foglalkoztam vele, de hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy ott vagy, bemész reggel az iskolába, barátaiddal beszélgettek, új zenéket mutatnak, te új zenéket mutatsz, jameltek csak órákon keresztül, hogyha van szabad terem, és hát persze azok a mesterek, akiktől tanulhatsz ilyenkor, az is ugye hatalmas plusz, vagy mondjuk akár ilyen nagyobb jazztárok, akik jönnek és workshopot adnak. Úgyhogy igen, talán ez, hogy így halmozottan kapod azt, amit odáig csak mondjuk csak a rajtad múlott, hogy mennyit tudsz felfoglalkozni.
0: Ez hány év volt kint Londonban?
1: Ez 4 év volt igazából. Hát 3 évet voltam Londonban is, 5 év volt, és igen, 3 év volt a londoni egyetem, és volt egy év Erasmusom, az Párizsban, ez a 3. évben volt, és akkor még 1 évet kimaradtam a Londonban 4. év után, így jött ki az összesen, de akkor már tanítottam, meg dolgoztam, meg zenélgettem, tudod, az már nem.
0: Párizsra is nagyon jellemző ez a hihetetlen zenei dinamizmus, vagy ez a stílusoknak szintén rengeteg. Hát ugye a jazznek is, meg a hip-hopnak is, meg mindenféle, szóval mondjuk, hogyha az európai szintéről kellene mondani kapásból, hogyha valaki ezeket a fúziókat szeretné keresni, akkor mondjuk én legalábbis nem értek ilyen szinten ehhez, de mondjuk biztos, hogy London és Párizs ott lenne az első 3-ban, amit említenék. Ezek után, amikor visszatértél Magyarországra, akkor jó érzés volt inkább ezzel a tudással, vagy ezzel az élményhalmazzal újra visszacsöppenni az itteni zenei életbe, vagy inkább kihívás. Meg.
1: Az biztos, hogy jó érzés volt, és az is biztos, hogy hihetetlen, elképesztően nagy változás történt az az 5 év alatt, amiatt én kim voltam. Rengeteg dolog, ami miatt én nem feltétlenül akartam itthon élni, vagy, tehát hogy azok a dolgok, amik hiányoztak itthonról, azok úgy érzem, hogy most így némely dolog csak csírájában, de valamelyik már így kiforrottan is így jelen van. Így a magyar jazz szénában, vagy a magyar, vagy úgy egyszerűen az élőzene szempontjából itt Magyarországon. Szóval igazából nem volt ezzel rossz érzésem egyáltalán. Vannak persze, hogy vannak dolgok, amik vannak, amik nincsenek itt, és azok hiányoznak, meg kevesebb a lehetőség, de azáltal, hogy kevesebb a lehetőség, azáltal az ember azért kevésbé érzi magát elveszettnek. Azért Londonban nagyon könnyű úgy érezni magad, hogy borzalmasan el vagy veszve, mert egyszerűen túl sok, tehát hogy beláthatatlan az, hogy mik a lehetőségeid, hogy hova tudnál menni játszani, minden, kikkel, és itt van hátránya, hogy mondjuk ez mit tudom, kisebbek a szénák, kevesebb klubban, de van előnye is, hogy akkor kicsit talán egyszerűbb ezt kivitelezni.

0: A produceri munkásságodról szeretnék még egy kicsit beszélni, azt egyáltalán hogy kell elképzelni, aki mondjuk élőzenét játszik, és hát aki eleve a klasszikus jazz kedvelője, mondjuk talán nehezebben képzelje, hogy hogy fér össze ehhez egy mondjuk ebben a modern értelemben vett produceri munka, tehát az alapoknak, vagy a zenének a számítógép általi elkészítése.
1: Igen, abszolút, igen, számítógép.
0: Hogy lehet ezt összemosni most a szó legjobb értelmében azzal, hogy egyébként szaxofon művész vagy?
1: Már az elején, amikor elkezdtem mondjuk producerkedéssel foglalkozni, vagy hát, tehát hogy elkezdtem a apukám gépén így összerakni dolgokat, már akkor rengeteg dolog volt, amit mondjuk az elméleti, jazz elméleti tudásomból tudtam ott belevinni, és szerintem abból a szempontból eléggé más producerkedés, meg a hangszerem való játszás, hogy azért nem feltétlen kell, főleg az elején zenei vagy elméleti tudáshoz, hogy valaki producerkedjen, főleg, hogyha mondjuk ilyen mintákból dolgozik, és ezeket én is használtam egyébként, ezeket a mintákat, hogy valamilyen létező számnak, igen, szempőzés, valami létező számnak a egy kis részét megragadtam, azt összevágdostam, és akkor abból csináltam valamit. De hát azért örömmel felhasználtam, meg főleg már most felhasználom azt, hogy egyrésztől tudok, megtanultam kompozíciót, tehát tudok zenét írni, és valamilyen szinten a szaxofon, meg mondjuk fúvolán kívül még kicsit tudok gitározni, meg zongorázni, hogy ezeket a dolgokat így mondjuk így fel tudjam játszani. Én ezt így nagyon élvezem egyébként otthon, meg mindig is nagyon élveztem, lehet, hogy ennyire fogott meg, hogy csinálok valamit, és mondjuk megírok valamit, és akkor annak már tudok egy olyan formát adni így egyedül otthon, ami akár már egy kész zene, egy kész szám, amit majd utána egy rapper mondjuk felhasznál. Mert hogy mondjuk amikor zenét írok egy zenekarra, akkor utána még az ugye nagyon sok hosszú idő, még azt úgy meghallhatom, hogy hogyan szól. Úgyhogy talán ezért szerettem menni bele ennyire a producerkedésbe, mert megoldható az, hogy leülök, és kijön belőle valami olyan dolog, ami akár már így albumképes valami.
0: Ez úgy is elképzelhető, hogy van mondjuk adott rapper, vagy MC, akinek te elkészítesz egy számot, tehát megírod az egész zenét, esetleg belefűzöd a saját szaxofon tudásodat, ezt nem tudom, de hogy ez akkor nem csak úgy kell elképzelni, hogy a saját zenekarodnak, vagy saját magad számára írsz alapot, és akkor egyébként mondjuk dominál a szaxofon, hanem akár mások számára, mások is igénybe vetik, úgymond ezt a tudásodat?
1: Inkább ez van. Sőt, tehát nagyon nagy százalékban ez van, hogy hát ez úgy szokott lenni majdnem, mint a zenészeknél, hogy zenéljünk valamikor, sessionöljünk valamikor, így van ez a rappereknél, producereknél, hogy egymásra ráírunk, hogy sessionöljünk valamikor, és akkor beülünk mondjuk ketten-hárman a stúdióba, és akkor vagy ott rakunk össze együtt valami alapot, vagy mint hogy mit tudom, hogy a producer összerakja, artist meg, hogyha van hozzászólás, akkor hozzászól, és aztán ott megírja a szöveget, és rá rapper, mondjuk ez a legegyszerűbb módja, de valamikor már kész zenét küldök valakinek, hogy erre téged képzeltek el, vagy valamikor kérnek, hogy küldjek 30 alapot, és akkor válogatnak közüle, és általában nálam ez így szokott lenni. Illetve megvannak azok, akikkel sokat szoktam együtt dolgozni, mert így megvan a közös hang.
0: Jelenleg milyen formációkban közreműködsz, akár mint producer, akár mint szaxofonművész?
1: Mint szaxofonos igazából az állandók az a Mordály zenekar, ugye népdalokat feldolgozó, hát

0: Azt többi, ezután soha nem tudom, mit mondjak, mondjuk rock, alternatív rock, pszichel, nem tudom, ez nem is értek, meg mondjuk nem is az én feladatom bekategorizálni, de ezek emellett, igazából a többi az olyan, hogy ilyen alkalmi, de mondjuk sokat játszom, vagy például a Jazz Boys-zal már egy ideje nagyon sokat játszom, vagy időben nagyon sokat játszottam, most kevesebbet. Ezek mellett a Betonhofi zenekarában, hogyha van egy élő zenekar, akkor szoktam játszani, de ugye vele is ott született az kapcsolat, hogy producerkedtem, vagy hogy egyik alapomra ő rappelt, és emellett, hát még szoktam szaxofonozni a Vévi kollektívánkban a koncerteken, de ott leginkább úgy vagyok jelen, mint egy producer, azt úgy közösen csináltuk ezt a kollektívát, ugye ez egy, röviden el kell mondani, akkor egy rappelekből, producerekből és ilyen kreatívakból álló társaság, és akkor zenét csinálunk, koncerteket csinálunk, és meg minden, ami ebbe belefér. Baló projektbe szoktam játszani még, ami sűrűn, meg úgy ott így azért ott van egy ilyen társaság, akikkel különböző módon sokat játszunk együtt így alkalmi felállásban. Intergíz nevű trió, Horváth Áron, Mohácsi Lőrinc és Fekete Zoltán, ők hárman egy trió, és akkor velük mondjuk szoktam, de most félek, hogy biztos, hogy kiadtam dolgokat, amikor még sűrűn szoktam játszani, csak
1: nem baj az, nem baj az, ez már kellő képet kaptunk azért erről, de a egykori, mondhatom így, hogy példaképpel Dress Mihállyal kialakult valamilyen kapcsolatod az évek során?
0: Igen, szerencsére most már igen. Pont így az Intergízen keresztül is talán abban találkoztam vele, de most például, mint én, volt egy ilyen lakáskoncert, ahol beszálltam is, és akkor együtt játszottunk, sőt az ő számait játszottunk, amit ugye nekem már hatalmas nagy kedvenceim kiskorom óta, úgyhogy az iszonyatosan nagy élmény volt, úgyhogy igen, szerencsére most már van egy ilyen személyes kapcsolat is.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Ugye létezett már a neveddel formáció, és nem hiányzik, hogy újra megalkoss egy ilyen csapatot?
2: Az, hogy a nevemmel, az nem feltétlenül...
1: Persze nem ez a hangsúly.
2: Értem. De sőt, igazából vannak is ilyen kezdeményezések, még ez igazából semmi fix, úgyhogy nem olyan tudok róla semmi fixet mondani, de igen, az, hogy a saját zenémet játszam, azt mi hamarabb el szeretném kezdeni. Szerencsére sok ember van, akivel nagyon-nagyon szeretek zenélni, úgyhogy például Klaus Ádám, dobos, ugye vele most például beszélgetünk, hogy majd esetleg valamit, vagy amúgy is szoktunk együtt játszani, szóval abból esetleg született, de még rengeteg ötlet vagy lehetőség van.
1: Mondtad, vagy hát eddigiekből is kiderült, hogy azért rajta tartottad, és rajta is tartod a szemedet a nagy hip-hop előadókon, akár Egyesült Államokból, akár Egyesült Királyságból, Magyarországon egyaránt, és ugyanígy a jazz előadókon is szóba is került Coltrane és egyebek. Ennek kapcsán vagyok arra kíváncsi, hogy mind produceri, mind szaxofonos szemszögből, te hogyan látod, hogy most milyen irányba formálódik ez a zenei élet? Mondtad, hogy hazajöttél Magyarországra, és láttad, hogy nagyon sok minden az élőzenélésben már kiforrott, vagy esetleg megváltozott. De most fókuszáljunk akkor Magyarországra. Ezt te hogyan látod, hogy milyen irányba tart most?
2: Szerintem már alapvetően az, hogy a fiatalabb generációk, vagy azok a generációk, akik mondjuk az utóbbi pár évek kezdtek el koncertekre, klubokkal, helyekre járni, az én tapasztalatom alapján, lehet ez nem így van, de én azt vettem észre, hogy sokkal inkább érdeklődnek az élő zene iránt. Nem feltétlenül a jazz iránt, de az élő zene iránt, és az akár az improvizatív zene iránt, amit ugye általában mondjuk jazz zenészek szoktak játszani, szóval ezáltal mondhatjuk, hogy a jazz iránt is, és mondjuk ez egy olyan dolog volt, ami nekem nagyon hiányzott. Akkoriban én úgy éreztem, hogy nincs olyan hely, ahol mondjuk meg van tömve a hely, mindenki áll, mindenki akár bulizik, fiatalok vannak, és ott mondjuk ilyen jazz vagy improvizatív zene szól. Mint később megtudtam volna, meg mi is valamennyit jártunk mondjuk ilyen soul club bulikra az Instantba, ugye Szabiék, meg Vanisék, meg mindenki ott, és az jó volt, de azon kívül nem nagyon volt semmi. Most meg azt érzem, hogy azért nagyon sok hely van, ahol ez egyre népszerűbb, és azt is érzem, hogy ezáltal kezd így kicsit összemosódni mondjuk így a pop szcéna, meg a hip-hop, vagy rap szcéna, így abban a szempontból a jazz szcénával, hogy mondjuk a zenészek rengeteg, mondjuk nagyobb előadónak a zenekarában jazz zenészek játszanak, és ez már egy olyan dolog szerintem, ami mondjuk így kicsit kinyitja az emberek fülét, és akkor akár elkezdenek így érdeklődni ilyen. Most ez kicsit rossz szó, hogy szofisztikáltabb, de hogy most más nem tudok mondani, hogy szofisztikáltabb zene iránt. Meg hát az is probléma volt szerintem, hogy csomó ember egyébként élvezi a jazzt, élvezi az élő zenét, de hogy nem tudta, hogy hova kell menni. Tehát, hogy nem menne a Opusba, nem is tud róla, aztán, hogy BEC-be, és nem azért, mert nem szereti, csak hogy megvannak a helyei, hogy hova jár. Tehát azáltal, hogy a népszerű helyek, belvárosi helyek már elkezdtek ilyen programokat csinálni, ezáltal szerintem csomó mindenki rájött, hogy amúgy ezt én nagyon élvezem, hogy itt most élő zene szól.
1: Én azt látom, hogy egyébként a klub élet is egy picit, sőt a klub helyszíneknek a száma is egy picit változik, szerencsére pozitív irányba, csak talán még tanítani kell egy picit egymást. Nem tudom, ezt te belülről
2: abszolút
1: így éled-e meg?
2: Így is élem meg, már szó is volt róla, nem is tudom kivel beszélgettem erről, talán a Tóth Pistivel beszélgettem erről, hogy ugye ő szervezett például a Pontonra egy big band bulit. És akkor az azért volt szerintem egy hihetetlenül jó dolog, mert rengeteg olyan zenész ment el oda játszani, akik egyébként még valószínűleg soha nem játszottak a Pontonon, de jazzzenészek, mert hogy pont inkább, amit előfelsőrültünk, hogy BEC, Opus, tehát BMC, ilyen helyeken játszanak, és hogy itt még soha nem játszottak, és azt szerintem talán, vagy nem tudom, hogy mennyire volt kényelmes, de szerintem nekik is jó élmény lehet, de inkább az a fontosabb, hogy mondjuk azok az emberek, akik járnak, akik mondjuk csak a Pontonra járnak élő koncertet hallgatni, vagy ilyen jazz koncertet hallgatni, akkor ők meghaltak olyanokat is, akik eddig soha. És hogy szerintem egy ilyen kezdeményezések azok, amiket ezt kicsit fel tudnák oldani, és ezt ugyanúgy lehet visszafelé is, hogy mondjuk az ilyen ülősebb koncertekre olyan produkciókat vinni, amik általában mondjuk ilyen klub, úgy klubhelyeken, hogy mondjuk ilyen álló, bulizósabb helyeken szoktak lenni. Ez talán egyel nehezebb, mert szerintem aki ahhoz van szokva, hogy ott egy nagy tömeg áll, táncol, kicsit hangos, annak lehet, hogy megrökönyödést kellett az, hogy most akkor itt teljes csend van. Talán abszolút. A maximum a tányér, ez a másik, igen, az evés dolog, hogy ez nekem, én például ettől szoktam el, ez nekem nagyon fura mostán, amikor visszamegyek az Opuszba, vagyok ott így esznek.
1: Igen, de fel fogja ezt oldani szerintem főleg itt a fiatalság, és akkor még zárásként azt hadd kérdezem meg, mert mondtad, hogy a élőzenének a szerepe, de neked az albumkészítés az háttérbe tolódik ilyen szempontból, vagy háttérbe szorul egy kicsit, mert az élőzenének a varázsa mögé?
2: Egyelőre igen. Ez nem tudatos, hanem inkább így egyszerűen csak igen, élőbe szeretek nagyon játszani, és egyelőre a stúdiózás az több szorongást okoz nekem, mint élvezetet. De közben meg úgy is vagyok vele már, hogy így jó lenne minél több dolgot így itt hagyni ezen a földön, és mondjuk a koncert, akkor is itt hagysz valamit, mert akkor egy élményt hagysz ott a közönségnek, tehát az is maradandó, de kicsit más módon maradandó, kevésbé kézzelfogható, és így ilyen, még szerintem nem sok minden van nekem így fent album formájában, vagy mint közreműködő, ami stúdió munkák meg ilyenek, úgyhogy én szeretnék e felé többet nyitni, vagy mondjuk jó lenne megszeretni jobban ezt, de igazából egyelőre még most kényelmesen vagyok azzal, hogy amit én legjobban élvezek, az a koncertezés.
1: Meg hát még hosszú-hosszú évtizedeid lesznek arra, hogy nyomot hagyjál ilyen formában is a világon, de természetesen az élőzene én szerintem ugyanolyan kellő nyomot hagy, és főleg, hogyha ha ilyen impulzív vagy ennyire hatalmába keríti a közönséget, akkor ugyanúgy emlékeznek rá. Abszolút. Legalábbis én, nekem ez a tapasztalatom. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy itt láttam.
1: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Kosztolánszky Dominik, szaxofonművész, producer volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Eszter Gályos Mátét hallották.
0: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prímadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri Junior Trio tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes, interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható. Közreműködik Fekete Kovács Kornél, Fenyvesi Márton, Olá Kálmán, Orbán György és Kőszeg Imre.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának első részében a Magyar Jazz Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Fekete Kovács Kornél, Fenyvesi Márton, Olá Kálmán, Orbán György és Kőszegi Imre. A felvétel a Szombathelyi Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában készült 2022. június 29-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható. Közreműködik Lakatos Ágnes, Vidant Gábor, Tóth Viktor, Elek István, Fekete Kovács Kornél, Friedrich Károly, Gyárfás István, Gotthard Mike, Spányi Emil, Márkus Tibor, Vikukel Dániel, Csuhaj Barna Tibor, Takács Donát, Jeszenszky György és Kárpáti Benedek.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertjét hallották. Közreműködött Lakatos Ágnes, Wienand Gábor, Tóth Viktor, Elek István, Fekete Kovács Kornél, Friedrich Károly, Gyárfás István, Gotthard Mike, Spányi Emil, Márkus Tibor, Vikukel Dániel, Csuhay Barna Tibor, Takács Donát, Jeszenszky György és Kárpáti Benedek. A felvétel a Szombathelyi Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában készült 2016. június 20-án.
2: Ez volt a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.